savi, szerintem a világban, hol a kényel az úr, a harc már önmagában is üdvösséget volt.